Sol geri uzanıp harcıyor bir sıklık çetüsü Kovüsü varın sergöz ve cele hamis Tüyle biz tabi şirin gayi geysi zahmı Şirin gayi geysi zahmı Hamile tüyle kuala biz tabi Gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet az gavet